pa ple nyen ga da me nya de nyen ga ame anua maga ga de ni pare tade ga